Hallgatják a Radio Student 89.3 FM MHz technikába. Kívánunk tiszta hangot és jó képet!